villanyért megkösi a Gyanó. Hová? Téged utol. Ja, vigyázz, jön a úgy is lesz a